Ngijen kewentenan sane mewasto tutur daging-daging sastering ide ucening bagus jegek.